0: másik, eszmör másik, nem majd másik, ami ha bennem a bőlő, nem kell másik, ami kell másik, mobilá.
1: Azt kell,
0: azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt kell, azt